0: dolgok jönnek-mennek, és ez így van rendben. De van, ami örök.
1: Ami mindig sláger marad.
0: Olyan, amit ha meghallasz, eszedbe jut a...
1: Szóval engedd el magad.
0: Mert itt egy újabb klasszisdal. Örök garanciával. Korona FM 100.
1: Korona FM 100.
0: Itthon vagy.

0: Eljátszanak még egy nótát.
1: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
2: Kit hallgatnál szívesen?
1: Áruld el nekem!
3: Csajó hölgynek szeretném kérni ezt a számot.
4: Jánosnak szeretném küldeni névnapjára.
5: Sziasztok, Lenni vagyok.
3: Köszönöm szépen.
5: Szép napot kívánok.
2: Lecseréltük az aranyhalat, mert nem teljesítette a kívánságaidat.
1: A koronára viszont egész nap számíthatsz.
2: Te már felhívtad?
1: 78-as körzet, korona. Egész napos kívánságműsor a Korona FM 100-on.
2: A műsorszám
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
1: Reklám.
6: Fogadjon el egy jó tanácsot. Mielőtt belevágna az építkezésbe vagy felújításba, kérjen ajánlatot az első Dunakavics-tól. És ezt tapasztalatból mondom, mert nekem nagy segítség volt, hogy a kérdéseimre megnyugtató választ kaptam, hogy mindent egy helyen szerezhettem be, és persze,

0: 0688. Első Dunakavics Kft. Gondolkodjon velünk nagyban!
1: Egy biztos támasz a legnagyobb segítség a gyász fájdalmában. A Kalocsai Kegyeleti Iroda teljes körű ügyintézéssel, a szükséges kellékekkel, valamint élő és selyemvirág csokrok koszorúk készítésével helyszínre szállításával támogatja Önt, hogy a búcsúnak szentelhesse minden figyelmét. Levesszük a terhet a hozzátartozók válláról. Méltányos árakon! A köztemetőn belüli kegyeleti szolgáltatásokat az önkormányzati rendelet szerint kizárólag a Kalocsai Városgazdálkodási Intézmény végezheti. Ügyeletünk a nap 24 órájában hívható a 30-686-5467-es számon. Kegyeleti Iroda, Kalocsa, Szent István Király út 35.

0: Nemzetközi szakértelem érkezett a városba. Megnyílt Kalocsa új műszaki áruháza, az Expert Digitál. A Búzapiac téren, a Lottózó mellett a legmodernebb technológia és valódi személyes tanácsadás várja. Ünnepeljen velünk, csapjon le a nyitási ajánlatokra! Tesla UHD QLED okos TV 109 centis képátmérővel most mindössze 84.999 forintért. Beko inverteres mosógép 6 kilós kapacitással és gazdaságos OptiSense szenzorokkal csak 89.999 forintért. Bízza magát 22 ország tapasztalatára. Expert Digitál. Ügyen szakértelmet otthonába.
1: Te is kéred a siker kulcsát?
2: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.
1: Ez reklám volt.
3: Reggel felkelsz.

0: rutin is könnyed.
1: A Korona FM százal pörgeted.
0: Ébredj jó kedvűen, ismerd meg a helyi híreket, játsz egyedi koronás ajándékokért.
1: És hallgasd a legjobb slágereket egész nap. Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
1: Hajnali 4 óra.
2: Születi Batyus bált rendeznek Drágszélen, 3 rendőrt közokirat hamisítással gyanúsítanak az aranykonvoj ügyben. Köszöntelek, a Korona FM 100 friss híreit hallod. Október 10-én szombaton Születi Batyus bált rendeznek Drágszélen, amely 16 órakor lovas kocsikázással kezdődik, majd zenével és tombolával folytatódik. Anisit Jenikő, a rendezvény szervezője rádiónknak elmondta, hogy a gyerekeket egész este gyereksarok várja, a vendégek pedig saját ételt és italt is hozhatnak. Hozzátette, hogy a bállal a település közösségét is szeretnék összehozni.
3: Idén már a 3. alkalommal hívhatunk mindenkit szeretettel erre a Drágszéli Batyus Születi bára, ami 3 éve egy jó ötletként indult, és mára igazából egy gyönyörű igazi közösségépítő hagyományán nőtte ki magát a falunkban.
2: A fűtési igényekkel és a biomassa erőművekkel kötött állami szerződésekkel indokolta a fakitermelés újraindítását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a fakitermelési moratórium fenntartása mintegy 1,5 millió háztartás ellátását veszélyeztetné, és akár 1 millió család kerülhetne krízis helyzetbe. Aláírás gyűjtést indít a Mi Hazánk mozgalom, hogy a kormányzat mi hamarabb gondolja újra a szélerőművek szerepét a hazai energia mixben. Azt szeretnék elérni, hogy olyan koncepció mentén működjön az ágazat, amely a nagy nemzetközi cégek helyett a hazai kis- és középvállalkozásokat hozza helyzetbe. Eddig 5 embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben gyanúsítottként, akik között a terrorelhárítási központ főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van, erősítette meg a központi nyomozó főügyészség. A 3 rendőrt hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás büntettével gyanúsítják.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Miskei Oil üzemanyag töltőállomás, ahol most is tankolhatsz.
2: Szombaton délfelől befelhősödhet az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő, északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A szél többnyire gyenge marad. A kora reggeli 0-12 fokról délutára 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. Köszönöm a figyelmed, kellemes hétvégét kíván!

0: hétvégéd milyen?
1: Éldát újra mutat. Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
1: Dalunk örök garanciával. Biztos megélhetés a mindennapokban. A Popfesztivált a Patak Kft. Támogatja. Állásajánlatukért kat most a www.patakft.hu-ra. A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ők megkoronázták a siker útját.
1: Reklám.
2: Megkérdeztük a Flajs festék diszkont vásárlóit, mit várnak az üzletbe lépve. Azt mondták, hozzáértő szakmai segítséget, hogy amiért jöttek, az készleten legyen, de a legtöbben a jó árakat említették meg. Akkor igazán remek hírünk van. A Flajs festék diszkont új beszállítói forrásokat felkutatva, még nagyobb választékkal és még jobb árakkal várja a vásárlókat. Flajs festék diszkont. Kalocsa, Vörösmarty utca.
3: Ácsok, felújítók, építkezők, ezt figyeljétek! Extra minőségű osztrák és szlovák fenyőfűrészáru érkezett. Gerendák, padlók, deszkák, lécek, teljes méretválasztékkal, mennyiségi kedvezménnyel, rendelésre egyedi méretekben, akár szívkártyás fizetéssel. És mostantól épületfák gyalulása, illetve asztalosipari munkák készítése. Ácsok, felújítók, építkezők, a minőségi fenyőfűrész áruval dolgoznátok, választátok az Oktogon Holcot.
4: Oktogon Holc. Kalocsán, a Patai úton és a neten. www.oktogon-holc.hu.
0: Kevesen veszik igénybe a szolgáltatásaidat? Alig megy bevásárló az üzletedbe? Ha igen, akkor is csak körbenéz, aztán rendel a neten. Azt hiszi, úgysem tudsz jobb terméket és jobb árat adni.
5: Pedig jobb vagy, mint a webshopok. Mi is tudjuk, te is tudod. De a vevőid, ők is tudják.
0: Bizonyíts! Mutasd meg, mit kínálsz, miben vagy más.
5: Válasz hozzá társad. Olyat, aki már több mint 20 éve segíti a vállalkozásokat. Együtt biztos, hogy megtaláljuk a sikerhez vezető utat.
0: Tedd meg az első lépést, telefonálj, hívd most a 78-as körzet koronát, vagy írj egy e-mailt. info@koronaradio.hu.
6: Van egy nap, amit egész életedben magaddal viszel. Egy nap, amikor minden részlet számít. Bicó birtok. Hatalmas zöld területek, elegáns környezet és meghitt pillanatok. Egy hely, ami méltó életetek egyik legszebb napjához. A Bicó birtokon olyan esküvőt álmodhatsz meg, ami igazán rólatok szól, és amire évekkel később is jó érzés lesz visszagondolni. Különleges, elegáns, mégis közelebb van, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen, és képzeld el itt a saját történeteteket. Bicó birtok. A hely, ahol az álmok valóra válnak.
7: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
0: A te hirdetésed mikor szól?
7: Hívd most a 78-as körzet koronát.
0: Reklámot hallottál.
8: Reggel felkelsz.

0: Van, aki még nem is élt ekkor. Van, aki még nem is hallott róla.
1: És itt vagy te, aki tudod, mert emlékszel,
0: hogy ez volt minden,
1: amit a zene jelentett. Jelentett. Emberek milliói nézték, hallgatták, és persze imádták.

0: 10 óráig generációkat kötünk össze.
1: És a te hétvégéd milyen? Éld át újra a múltat.
0: Korona FM 100.
1: Itthon vagy.
0: Hajnali 5 óra.
2: Negyedik alkalommal rendezik meg a támogatói estet Gerjenben. Átadták a kecskeméti Mercedes gyár bővített bölcsödéjét és óvodáját. Köszöntelek, jönnek a részletek. Negyedik alkalommal rendezik meg október 10-én a támogatói estet Gerjenben a közösségi házban, ahol 20 órától retrobulival várják a vendégeket. Dohocki Korom Simonetta rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a bevétellel a Gerjen jövőjért alapítványt támogatják, amely a település közösségét és jövőjét szolgáló célokat segíti.
3: Október 10-én, este 8 órától várunk mindenkit a gerjeni közösségi házba a negyedik támogatói estünkre. Idén egy jó hangulatú retrobulival készülünk. A zenéről Domokos András DJ fog gondoskodni, nagyon jó retro számokkal.
2: Átadták a kecskeméti Mercedes gyár bővített csillag bölcsödéjét és óvodáját, amely így már több mint 110 gyermek ellátását tudja biztosítani. A beruházással a bölcsödei csoportok száma 2-ről 4-re emelkedett, az óvodában pedig 3 új csoportszobát alakítottak ki. A fejlesztés eredményeként a gyár közvetlen közelében működő és a vállalat munkatársai részére kialakított intézmény több mint 50 bölcsödés és mintegy 60 óvodás számára biztosít férőhelyet. A következő ütemben az óvodai udvar megújítását tervezik. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után újraindult a Népszabadság. A napilap online változata kora délután vált elérhetővé az nso.hu oldalon. A nyomtatott kiadás Tóth Ákos főszerkesztő szerint jövő csütörtökön lesz olvasható. Szardínia közepén, Bolotán a településen úgynevezett kék zónát azonosítottak a 100 év fölötti női lakosság arányát tekintve, amely jelenleg csak Hongkongban magasabb. A Nuorohoz közeli 2500 lakosú településen jelenleg 600 éves, vagy ennél is idősebb él, és mindegyikük nő. Még ebben az évben további ketten töltik be 100. születésnapjukat. Tavaly a 100-on túliak száma 12 volt.
1: Az időjárás

0: kfi.com weboldalra.
1: Szombaton újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a szél, kora reggel 0 és 12, délután 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmed, ezek voltak a Korona FM 100 hírei Korsos Évától.
0: Te, aki korán kezd,
2: még több magyar dalt érdemes.
0: Indul a Hungarikum. Csak hazai klasszikusok minden hajnalban.
2: Korona FM 100.

0: Értékek.
1: Az eredeti slágerek. Minden reggel.
0: Hungarikum.
1: A Korona FM 100-on.
0: A Korona FM 100-on.

0: hozta, mi lendület be hozza a napodat.
1: Korona FM 100.
0: Csak egy gombnyomásnyira.
1: Csak egy gombnyomásnyira.
0: Korona FM 100.
1: Itthon vagy.
0: A műsorszám
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nekik adtuk a siker kulcsát.
1: Reklám.
2: Nemzetközi szakértelem érkezett a városba. Megnyílt Kalocsa új műszaki áruháza, az Expert Digitál. A Búzapiac téren, a Lottózó mellett a legmodernebb technológia és valódi személyes tanácsadás várja. Ünnepeljen velünk, csapjon le a nyitási ajánlatokra! Tesla UHD QLED okos TV 109 centis képátmérővel most mindössze 84.999 forintért. Beko inverteres mosógép 6 kilós kapacitással és gazdaságos OptiSense szenzorokkal csak 89.999 forintért. Bízza magát 22 ország tapasztalatára. Expert Digitál. Ügyen szakértelmet otthonába.
3: Csókolom, nagymama!
4: Szerusz, Piroska!
3: Tegnap nem találtalak itthon, úgy aggódtam érted. Merre jártál?
4: Ne félts engem, kisunokám! Csak bementem a városba, a viccai látás és hallás központba.
3: Miért voltál ott?
4: Hogy jobban lássalak, hogy jobban halljalak.

0: Minden, ami látás, minden, ami hallás.
1: Szuper hírünk van. A GoGo Parkba megérkezett az őszi-téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női, férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi árurészleg, ahol tisztítószereket, mosó és mosogatószereket, valamint női, férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! GoGo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpályaudvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
2: Október 31-én egyetlen éjszakára újra életre keltjük a Szelidi tavat. Club Fregat Memories, Halloween.

0: Fregat, ahol az emlékek újra életre kelnek.
1: Hirdesd meg, üzleted, vállalkozásod miért vagy miben jobb.
2: Neked is van egy jó ajánlatunk. koronaradio.hu.
1: Ez reklám volt. És most vissza a legjobb dalokhoz.

0: óra szintiszta magyar zene,
1: ami megérinti a lelked.
0: Lejátsszuk a legszebb emlékeidet, mert tudjuk, hogy igazán szereted.
1: Hungarikum minden hajnalban.
0: Hungarikum minden hajnalban. Korona FM 100.
1: Itthon vagy.

0: napi rutin is könnyed. A Korona FM 100-szal pörgeted. Ébredj jó kedvűen, ismerd meg a helyi híreket, játsz egyedi koronás ajándékokért. És hallgasd a legjobb slágereket egész nap. Korona FM 100. Itthon vagy. Reggel 6 óra.
1: A jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, akár 250 ezer érintettje is lehet a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásoknak. Köszöntelek, jönnek a részletek. A jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol visszajelzés adható az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy szakmai konferencián közölt azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Becslések szerint akár 250 ezer érintettje is lehet a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásoknak, mondta Gyurko Szilvia államtitkár. A bicskei otthonban történt bántalmazásokról készült jelentés ismertetésekor a szakember arról is beszélt, hogy a kormány 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hozott létre. Az érintettek kártérítést és segítséget igényelhetnek. Magyar Péter miniszterelnök pedig közölte, a gyermekvédelemben közvetlen jelzési utat hoznak létre, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, és lehetővé válik az anonim jelzés. Továbbra is letartóztatásban maradt Búzs Balázs, miután a bíróság elutasította a védelem indítványát a szabadlábra helyezésre. A kényszer intézkedést október 25-ig hosszabbították meg. Óbuda korábbi polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét hűtlen kezeléssel gyanúsítják a 17 milliárdos támogatások ügyében. Anne Carson kanadai szerzőnek ítélte oda az idei irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia. Az indoklás szerint Anne Carson a díjat merész és újító életművéért kapja, amely a klasszikus hagyománnyal folytatott játékos párbeszéd révén új formákat teremtett a kortárs irodalom számára.
0: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai természetes ásványvíz és grőpszikvíz.
1: Szombaton délfelől befelhősödhet az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő, északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A szél többnyire gyenge marad. A kora reggeli 0-12 fokról délutára 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. Köszönöm a figyelmed, kellemes hétvégét kívánok!
0: Újra megtöltünk egy egész órát magyar klasszikusokkal.
2: Hungarikum!
0: Hungarikum minden hajnalban!
2: Minden hajnalban! Korona FM 100!
0: Itthon vagy!

0: is újra.
1: Nincs bizony az apró dolgok a Korona FM 100-on, amik aztán szebbé is teszik az életed, de ez akár fordítva is igaz lehet, amit aztán nem is kívánunk senkinek. Ez a Korona FM 100 szép délután, 3,5 perc múlva már 14:30. A 24.hu-n találtam a hírt, 2 személygépkocsi ütközött, de erről videót is láthatsz már nem az ütközésről, hanem a mentésről az 53-12-es úton, ami ugye Hajós és Miske között van. Ma dél körül a balesetben 5-en sérültek meg, ezt közölte a honlapján az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A két járműben 7-en ültek, az egyik kocsiból feszítővágóval szabadítottak ki egy utast a kalocsai tűzoltók. Bármerre is jársz, vezess nagyon óvatosan, vigyázz magad! És persze társnak küldjük majd a legjobb dalokat, de ez nem mondja el a figyelmed a vezetéstől, tényleg óvatosan. Na nézzük a nyugdíjas éveket, jönnek a gazdasági infok, ja és utána Diplo meg Cameron Witchcomb.

Miközben a magyarok 86%-a attól tart, hogy az állami nyugdíj nem lesz elegendő, mindössze 32% takarékoskodik célzottan a nyugdíjas évekre. Ez derül ki az OVB Magyarország megbízásából, illetve az Ipsos megbízásából készült több mint 1000 válaszadó bevonásával végzett kutatásból. Arról viszont határozott elképzelésük van a megkérdezetteknek, hogy mekkora nyugdíj

0: Ira lenne szükségük a megélhetéshez. A legtöbben 4-600 ezer forint közötti összegből tudnának kijönni, de 22% még egyáltalán nem is gondolkodott ezen. A bizonytalanságot tovább erősíti, hogy a megkérdezettek 16%-a készített számítást arra vonatkozóan, hogy majd mekkora nyugdíjra is lesz jogosult. A felismerés az első fontos lépés, ezt emelnénk ki mi is, ugyanis a tudatos nyugdíjtervezés első lépés és nem feltétlenül egy konkrét pénzügyi termék kiválasztása, hanem annak felismerése, hogy az állami nyugdíj mellett öngondoskodásra is szükség lehet. Ehhez először érdemes felmérni a saját várható helyzetünket, megismerni az elérhető megtakarítási lehetőségeket, majd olyan megoldást választani, amely igazodik az élethelyzetünkhöz, céljainkhoz és persze a lehetőségeinkhez. Vannak opciók, és érdemes utána járni, sőt, előre gondoskodni és gondolkodni, hogy mi lesz majd, ha az ember nyugdíjba megy.
1: Igen, amikor szintet lép a rádiózás, amikor kinyitjuk előtted a stúdió ajtaját,

0: Látható Rádió. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
0: Reklám.
2: Az egészség a legnagyobb kincs. A biztonság alapja pedig a pontos diagnózis. CityLab Kalocsa, ahol gyors vérvétel, megújuló profi

0: Bejelentkezéshez hívja most a 20-289-98-01-es számot,
1: vagy kapd a honlapra
0: citylapkalocsa.hu.
2: Víz kerül rá? Nem gond! Gyerekek, házi állatok? Jöhetnek! A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban.
3: Keresse a kalocsai Diego áruházban, ahol szakértők segítenek önnek a vásárlásban. Diego Kalocsa, Bátyai út 23.
4: Ha szemüvegre, napszemüvegre van szüksége, keresse a Baksa Optikát, és belefér a keretbe.

0: Egyébként dr. Marsovszky László személyszorvos rendel, előzetes bejelentkezés a 30 94 52 193-as telefonszámon, vagy személyesen az üzletben. Vaksa Optika Kalocsán, a Szent István Király út 35-ben, a polgármesteri hivatal főbejárata mellett.
1: Fogtőn Magyarország napraforgó termesztő vidékének szívében működik a Louis Dreyfus Company, röviden LDC. Európa egyik legnagyobb napraforgó magfeldolgozója, ahol kiváló minőségű napraforgóolajat és lecitint állítunk elő. Az LDC-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy együtt fejlődjünk a tevékenységeinkhez kötődő helyi közösségekkel. Szeretne többet megtudni rólunk? Érdekli, milyen üzleti lehetőségeket kínálunk? Látogasson el a www.ldc.com weboldalra!
2: Te is kérd a siker kulcsát?
3: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.
2: Ez reklám volt.
4: Reggel felkelsz.

egyszerűen szenzációsak. Nagyon bírom a srácokat, van már meg a tabu, amit a koronában hallottál. 2 perc múlva pedig már délután 3:43. Na nézzünk néhány programot, mert hogy ha már hétvége, ha már szombat, és lehet menni szabadon, akkor hajrá, ezek még reggel kezdődtek. Többek között a Csatangoló Lovardában a Tök Jó Családi Napot rendezik meg. Még nem késő elindulni, délután 5 óráig tart az esemény, és ebben minden, ami a lovakkal kapcsolatos, az ott van, de ezen kívül óriás légvár, lufi, hajtogatás, zsákba, macska, tombola, és még nagyon sok minden más vár az odalátogatókra. Aztán a kiskörösi kakaspörkölt főző fesztivál is zajlik, itt reggel 9:30 kezdődött a programsorozat, jelenleg pedig ott tartanak, hogy Anita és Mani Netro diszkó, illetve parti, majd a Szivárvány Szlovák Táncegyüttes lép a színpadra. Őket követi az Irigy Hónaj Mirigy, este pedig Kothenc Lali és Dörnő Anita, illetve Markó Mani látható, Nani látható, majd is hallható a színpadon. DJ Kecsa meg, aki zárja az esemény. Ezen kívül pedig szeretném felhívni újra a figyelmed a Dunapatai szüreti felvonulásra, amelyet aztán a végén majd Bál követ. Ha megnéznéd a csoportokat, tényleg elképesztően szépek. Ebben a pillanatban a polgármesteri hivatal előtt lehet látni őket, utána mennek az Zrínyi, illetve a Rózsa utca kereszteződéséhez, délután 4 órakor kezdenek ott, illetve az utolsó állomása a Nagyiskola, ez ugye a körforgalom, az 51-es és az Ordasi út találkozása, amit ilyenkor egy rövid időre le is zárnak, de ezért a gyönyörűségért érdemes megállni, és érdemes ezt megtekinteni. Bármelyik programot választod, jó szórakozást hozzá. Ajánlom magunkat, mi is itt vagyunk veled, és persze leszünk is, remélem, még jó sokáig rengeteg, de tényleg rengeteg kiválónál kiváló muzsikával. Itt a következő a sorban, szerintem ezt nem kell bemutatni senkinek. Ahonnan ismerhetjük, Amanda Lear-től elsősorban, de

0: Ez nagyon jó volt ez a dal. Kováéknak jár érte a köszönet, illetve Horváth Tamásnak a Fehér Hollót hallottad a Koronában. 3 perc múlva már, 3 óra Berki Andi jön majd, és el is mondja a friss híreket. Amikor jöttem be, akkor bizony láttam az 51-esen a trafit, és nem tudom, hogy ott van-e még. A Bakódi bejáróval szemben egy 3 lábú tette ki, és bizony az méri az arra járók sebességét. Aztán a Fogtői elkerülő úton is lehet látni egyet, legalábbis a Vész térkép szerint. Léci, erősítsd meg, ha bármelyik helyen láttad, vagy tudsz róla, hol van trafi, hol kell még óvatosabban hajtani, és tényleg óvatosan kell hajtani. A közút.hu még mindig az útinfor.hu, bocsánat, jelzi a Miske, illetve a Hajós közötti balesetet, teljes szélességében zárták le az utat, és aki nem látta, nem hallotta, 2 személygépkocsi ütközött össze arra, még a déli órákban. A balesetben egyébként 5-en sérültek meg, ezt közölte a honlapján az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A 2 járműben 7-en ültek, az egyik kocsiból feszítő vágóval szabadítottak ki egy utast a kalocsai tűzoltók, és ahogy azt a Korona FM 100 Facebook oldalán látod, bizony mentőhelikopterek 2 is érkezett a helyszínre. Vigyázz magadra, a hétvége akkor teljes és szép, hogyha minden rendben van benne. És hát az a mi feladatunk, hogy dalokban minden a legnagyobb rendben legyen, hasznos infók a következő órában, és belenézünk már a jövő hétbe, elmondom, mikor és hol adhatsz vért, de még a mai nappal kapcsolatban az egy nagyon fontos információ, hogy bizony lehet segíteni a kalocsai menhelyén élő kutyusoknak. Jelenleg, azaz a mai nap, október 10-e szombat, az Aldiban ott vannak az alapítvány munkatársai, és szívesen fogadják a felajánlásokat. Hamarosan Sam Feld, Rise és Aloe Black, meg a Hey Sunsoul a hírek után.
1: Van, aki még nem is élt ekkor. Van, aki még nem is hallott róla.
2: És itt vagy te, aki tudod, mert emlékszel,
1: hogy ez volt minden,
2: amit a zene jelentett.

0: múlta. Korona FM 100. Itthon vagy.
1: Minden hatodik autóval volt valamilyen gond az ellenőrzéseken, új programokkal mentenék a velencei tó turizmusát. Merki Andit hallod, már is hozom a részleteket. Október 18-án nyílt napot tart a kalocsai kutyamenhely, ahol 10 és 16 óra között a látogatók megismerkedhetnek a menhely lakóival és az örökbefogadás lehetőségével. Békési Marianna, az alapítvány elnöke rádiónak elmondta, a résztvevőket vendéglátással is várják, egytel húsos káposztával kínálják őket. A szervezők célja, hogy minél többen megismerjék a menhelyen élő állatokat.
2: Bízunk benne, hogy megint sokan el fognak hozzánk látogatni, akár csak fél órára, vagy egész napra is. Rengeteg kutyus tud ilyenkor kimenni, sétálni, és eddig, hála Istennek, minden egyes nyílt napon volt olyan kutyus, aki ennek köszönhetően talált gazdira.
1: Minden hatodik Magyarországon közlekedő jármű állapota kisebb-nagyobb mértékben kifogásolható, ez derült ki egy szeptemberi közúti ellenőrzésen. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet szakemberei több mint 1000 járművet vizsgáltak meg Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. A személyautók 85,5%-a felelt meg az előírásoknak, 78 járművet viszont műszaki vizsgálatra küldtek, 54-nél pedig a túlzott károsanyag kibocsátás miatt volt szükség további ellenőrzésre. A KTI szerint a hibák leggyakoribb oka a karbantartás elmaradása és a nem megfelelő használat. A strandoláson túlmutató programokkal erősítenék a velencei tó turizmusát a helyi szolgáltatók. A velencei tó másképp kezdeményezés a környék túra és kerékpáros lehetőségeit, gasztronómiáját és borkultúráját mutatná be a vendégeknek. A rekordalacsony vízállás miatt a vízparti szolgáltatások nehéz helyzetbe kerültek, ezért egész éves turizmusban gondolkodnak. A környéken többek között a Velencei hegység, a Pákos-Csukorói arborétum, pincészetek és helyi termelők várják a látogatókat.
0: Humán meteorológiát a több mint 30 éve sikeresen működő építőanyagkereskedés az első Dunakavics támogatja.
1: Délután is maradhat a borongós idő, a frontokhoz kapcsolódó változások és a felhős esős idő a meteorológiai hatásokra érzékenyeknél fáradékonyságot, koncentrációs nehézséget vagy fejfájást válthatnak ki. A szabadtéri programokat érdemes rugalmasan tervezni, közlekedéskor pedig számolj a nedves, csúszós útfelületekkel és a romlólátási viszonyokkal. Hírekkel és időjárással legközelebb egy óra múlva jövök ismét. Köszönöm a figyelmedet.
3: Andi, köszönjük szépen, egyelőre még nincs itt az ideje az esőnek, vagy legalábbis nem érkezett meg, de ahogy az előrejelzésekből kitűnik, gyakorlatilag délutántól, késő délutántól egészen holnap reggelig egyfolytában várható majd.

Hajszál pontosan 3 perccel múlt el délután 3 óra, örülök, hogy most is együtt rádiózunk. Ebben a 60 percben szó lesz majd véradásról, illetve a kormány ablak buszról, hogy hova érkezik, elmondom, de most csapjunk bele. Itt a Hajszál a koronában.

ez egy szuper zseniális, a jó dal volt, Elidáé adott hangulatot a szombat délutánnak, bár remélem, hogy a te napod is jól telik, és a hétvége, hát a nagyobb része még hátra van, ez a jó benne. A holnapi nap az teljes mértékben, viszont csapadékos lesz az éjszaka, ennek megfelelően érdemes majd tervezni a vasárnapi napra. No, akkor nézzünk bele a hétfőbe, mert hogy ígértem én itt ugye a véradásokat, meg a kormány ablakbuszt, de előtte újra felhívnám a figyelmed a tápgyűjtő akcióba, ami a mai napon is zajlik itt Kalocsán az Aldiban, és ha lehetőséged van rá, akkor segíts majd a menhelyen élő kutyusoknak, az alapítvány munkatársai ott várnak rád, és ha vásárolsz, akkor légy, tegyél majd valamit a kosárba a kutyusoknak is. No, de nézzük, hogy mire számíthatunk még a jövő héten. Annak, aki segíteni, rögtön kezdek is egy véradással. Október 12-e, ez ugye a hétfő. Délután 13:30 és 16:30, azaz 16:30 között itt Kalocsán a Kertvárosi iskolában lehet vért adni, köszönhetően a Kalocsai Vöröst Keresztnek, akik mindig megszervezik az eseményt. Egyébként a cím Jókai utca 1, de tajkártya, lakcímkártya és személyigazolvány kell hozzá. Aztán, ha már október 12-e, ugye a hétfő, akkor helybe viszik az ügyintézést, kormányablakbusz érkezik Bátyára, az időpont délután 1 óra és 14:30 között. Aztán úszóadó október 15-e reggel 8 és 10 óra között a rendezvény téren az Árpád utca 2-ben. Egyébként ezeken a helyeken, időpontokban személy azonosító okmánytárt, személy igazolvány, jogosítványt, útlevelet, lakcímkártyát, lakcímbejelentést és diákol igazolvány és DAP regisztrációt is lehet indítani.

0: jó dal, mint a jó bor, idővel csak nem esedik.
1: Régi szép idők nosztalgia.
0: Klasszis dal, örök garanciában. Korona FM 100, itthon vagy.

0: Értelem, de szép ez a dal. George Michael, a Korona FM 100-on. Egy perc múlva pedig már délután 4 óra. Na mindjárt folytatjuk, remek jó dalokat készítettem, ígérem a következő órára is. A közlekedési spoilerem pedig az M9-es autón, a autóúton. Ez a bajom van ezzel a szó összetétellel. Szóval az M9-es autóút Dusnoki körforgója, után ott a trafi. Óvatosan vezess, legalábbis a Vész térkép szerint. Nálunk meg Duplantis lesz itt. Hogy a következő órát aggoldal nyitjuk majd. Ahogy említettem, véget ért a helyszínen, és nagy baleset volt sajnos Miske és Hajós között, de most már az útinform.hu nem jelöl ott korlátozást. Ahol azonban annál inkább az a Dunapatai szakasz, az akár az 51-esen, akár pedig a mellékutakon, hiszen ott a szüreti felvonulás zajlik, emiatt akár a forgalmat is megállíthatják néhány percre. 52-es, hosszabb menetidővel számol, ha Kecskeméten lenne dolgod, ugyanis felújítják a burkolat Solt és a Fülöpszállási elágazás között, több helyszínen jelző lámpa szabályozza a váltakozó irányú forgalmat, sőt Kecskemét határában még 2 darab körforgalmi csomópontot is kialakítanak, hát ez is türelmet igényel. Aztán menjünk a Duna túloldalára, mert hogy ott is látni korlátozást, ott is dolgoznak, de leginkább Szekszárd Berg területén, az 56-os átvezető szakaszán, a 3-as kilométernél, illetve a 7-esnél is folyik valami ilyen munka, ők azt írják egyéb, én azt mondom neked, hogy óvatosan haladj. Vigyázz magadra, jó utat!
1: Műszaki vizsga,

0: rendezné a kormány a környezeti hatásvizsgálatok ügyintézési határidejét. 56 strandolót mentettek ki a vízből idén a vízimentők. Jönnek a részletek, Berki Andi vagyok. Elkezdődött a geotermikus kutatás Baja térségében. A szakemberek mintegy 30 kilométernyi szakaszon szeizmikus mérésekkel vizsgálják a több ezer méter mélyen húzódó földtani rétegeket, hogy kiderüljön, található-e hasznosítható termálvíz a térségben. A közel két hétig tartó terepi munka után hónapokig elemzik az adatokat. Kedvező eredmények esetén később mélyfúrás is indulhat. A feltárt termálvíz energetikai célokra, például a bajai fűtőmű gáz felhasználásának csökkentésére, illetve akár egy élményfürdő kialakítására is lehetőséget teremthetne. A környezeti hatásvizsgálati eljárások ügyintézési határidejének pontosítását kezdeményezi a kormány a parlamenthez benyújtott törvénymódosítással. A javaslat szerint a nemzetközi eljárások időtartama nem határozható meg előre egységesen, mert az többek között a résztvevő országok számától, a projekt összetettségétől és a konzultációktól függ. Az új szabály szerint az ügyintézési határidő a nemzetközi eljárás lezárásáról szóló tájékoztatás hatósághoz érkezését követő 30. napon járna le, de legkorábban az általános határidő utolsó napján. A környezetvédelmi engedélyezési eljárások általános ügyintézési határideje 105 nap. Idén eddig 56 strandolót kellett kimenteniük a vízből a vízimentőknek. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 61 strandon teljesített szolgálatot, ahol több mint 4300 esetet láttak el. A mentőhajók 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből. A vízimentők egészségügyi egységei több mint 100 esetben nyújtottak segítséget, a búvárok pedig eltűntek és elsüllyedt tárgyak után is kutattak. Három hajót ki is emeltek a Balatonból.
1: A sporthírek támogatója az Ecolab. Ecolab. Teljes körű higiéniai megoldások.
0: Az NB2-es férfi kézilabda bajnokság 5. fordulójának C csoportjában a kalocsai KC hazai környezetben lép pályára, a Sárbogárd együttesét fogadják. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a városi sportcsarnokban. 3 hetes válogatott szünet után folytatódik a Merkantil Bank Liga. A 9. fordulóban a 3. helyen álló Tisza Kicska az Ajkát fogadja ma délután 5 órakor. A vendégek mindössze 2 ponttal vannak lemaradva, így közvetlen riválisok csatája következik. Pintér Csaba vezetőedző szerint a szünetet hasznosan töltötte a csapat, és a sérültek többsége is fel. Épült. A szakember szervezett nagy munkabírású ellenfélre számít, de hazai pályán szeretnék irányítani a játékot és győzelemmel folytatni a bajnokságot. A mérkőzést a Tiszakicskei Városi Sportcentrumban rendezik.
1: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai természetes ásványvíz és Grőpszikvíz.
0: Nem várható változás az időjárásban, marad a borult idő, jelentős mennyiségű csapadékra az esti és a hajnali órákban kell majd számítani. A hőmérséklet 18 fok körül alakul, kis este 12 fok várható. Legközelebb hírekkel és időjárással 1 óra múlva jövök ismét, köszönöm a figyelmedet.
2: Köszönjük szépen, Andi, a híreket, találkozunk 5 órakor majd, és ha már vízimentőkről volt szó, képzeld, tegnap szeliden bicikliztem, és láttam 2 nőt, meg 3 kutyát fürdeni a nagy strandon. Elég furi volt.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Tele vagyunk a kedvenc talaiddal.
3: Kezdődik egy újabb óra.
4: Élőben a stúdióban
3: Német István.
2: Mondjuk a tegnapi napon még nagyon sütött a nap, most már nem, de azért 19 fok. Így is van. Ja, így zajlik a Forma 1 időmérő edzés, már vége kellene, hogy legyen, de nem. Majd azért a holnapi rajtsorrendet elmondom, de most itt van Mondó, és tőle szól a Goldak.

Swift, és persze az új dal tőle, a Patient Zero a koronában. 2 perccel múlt el délután 4:05. Hogy mi vár ránk a százon, mindjárt mondom, többek között a program ajánlatok, összegyűjtök mindent, amiről tudnod érdemes, de egyre már most is felhívnám a figyelmet, hiszen abszolút aktuális, ugyanis Dunapatajon születi felvonulás és bál zajlik, a bál majd este, a felvonulás annál inkább most, és bizony meg is lehet tekinteni az iskola parkolójában. Ez a nagy körforgalom környéke majd a táncosokat, illetve a felvonulókat. Délután 5 órakor adnak ők ott műsort, és tényleg, ahogy említettem, érdemes megállni egy kicsit, vagy direkt ezért odautazni. További részletek tehát, és persze programok hamarosan, de most folytatjuk a Criss Cross Amsterdammal.

0: is úgy látod?
1: Hogy
0: színesebb lett.
1: Neked szól, rólunk szól.
0: www.koronafm100.hu
1: koronafm100.hu
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ők megkoronázták a siker útját.
1: Reklám.
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forinttal olcsóbban.

0: Letek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Van egy nap, amit egész életedben magaddal viszel. Egy nap, amikor minden részlet számít. Bicó birtok. Hatalmas zöld területek, elegáns környezet és meghitt pillanatok. Egy hely, ami méltó életetek egyik legszebb napjához. A Bicó birtokon olyan esküvőt álmodhatsz meg, ami igazán rólatok szól, és amire évekkel később is jó érzés lesz visszagondolni. Különleges, elegáns, mégis közelebb van, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen, és képzeld el itt a saját történeteteket. Bicó birtok. A hely, ahol az álmok valóra válnak.
2: Nemzetközi szakértelem érkezett a városba. Megnyílt Kalocsa új műszaki áruháza, az Expert Digitál. A Búzapiac téren, a lottózó mellett a legmodernebb technológia és valódi személyes tanácsadás várja. Ünnepeljen velünk, csapjon le a nyitási ajánlatokra! Tesla UHD QLED okos TV 109 centis képátmérővel most mindössze 84.999 forintért. Beko inverteres mosógép 6 kilós kapacitással és gazdaságos OptiSense szenzorokkal csak 89.999 forintért. Bízza magát 22 ország tapasztalatára. Expert Digitál.

0: minden szakértelmet otthonába.
1: Szuper hírünk van! A GoGo Parkba megérkezett az őszi-téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi árurészleg, ahol tisztítószereket, mosó és mosogatószereket, valamint női férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! GoGo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpálya udvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
2: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
3: A te hirdetésed mikor szól?
2: Hívd most a 78-as körzet koronát.
3: Reklámot hallottál.
4: Reggel felkelsz.

Most egy körötted rajzolt éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak.